0: Azt e percben e alig ha a tudom a csak azt tudom
1: a
0: hogy ki voltam
1: a
0: e mikor a e felébredtem
1: e
0: a de azóta
1: a
0: e de azóta
1: e
0: de azóta
1: a
0: e a e de azóta a